Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 1-e hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarszolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A második világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb parasztgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat. Közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban Hájos Zoltán festőművész mesél gyermekkoráról, a belső küzdelmeiről, majd Pisont István volt labdarúgó edzővel beszélgetünk a sporták kihívásairól, utánpótlásáról. A riporter Tóti Kenikő.

0: Megtanultam, hogy a világ csupa küzdelem és kiszámíthatatlan. Vallja Hájas Zoltán. A festőművész gyermekkorát több vidéki helyszínen állami gondoskodásban töltötte. Majd amikor kikerült a gyermekotthonból, szobafestőként dolgozott hosszú éveken át. De a festékfoltokban már akkor is a képeket látta. Az első festményét baráti bátorításra készítette el. Próbálja mindazt megfesteni, amit szavakkal nem tud elmondani. A belső küzdelmeit, az utat, az örökös keresést. Hájas Zoltán jelenleg a Szent Andrássy István Róma Művészeti Galéria munkatársa. Műveivel már több kiállításon is részt vett. Köszöntöm a stúdióban Hájas Zoltán festőművészt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt vagyok.
0: Zoltán, ugye Vásárosnaményban születtél. Milyen emlékeid vannak a gyerekkorodról?
1: Annyit tudok mondani, hogy igen, ott születtem Vásárosnaményben, de nem emlékszek semmilyen gyerekkori emlékekről, csak annyi, hogy állami gondozásba kerültem be, és kaptam 18 éves korunkban egy dokumentációt, ami bele van írva az, hogy mi az én születéseim, meg hogy hova tettek, és akkor ezek le voltak dokumentálva.
0: Tehát hány évesen kerültél állami gondozásba?
1: Hát 1975. január 4-én születtem, és akkor április 12-én engem állami gondozásba lejeztek, elvettek édesanyámtól. Ez volt a dokumentációban.
0: Azóta valamit sikerült-e megtudnod a családodról?
1: Igen, volt egy olyan lehetőségem, hogy az egyik barátom egy átmeneti otthonba dolgozott, ahol édesanyám ott élt a mindennapjait, és akkor szólt nekem, hogy te figyelmezz, hogy az adatok ugyanazok. Mi lenne, ha te édesanyád lenne ez? És akkor mondtam neki, mondom, hagyd már, ezt nem hiszem el, hogy pont egy beesik az egész. És akkor mondta, hogy a Podmanyicki utcán menjek el, a Nyugatinál van ez a Podmanyicki utca, ott egy női szálló, és akkor menjek el. Jó, elmentem, megkérdeztem, hogy ott van-e, és tényleg jó volt, és így tudtam találkozni, de üres volt, ami azt akarom, ez nincs semmi érzelmi szálak, hogy most éve az édesanyám.
0: Beszéltél vele?
1: Beszéltem vele, meg is ittunk egy kávét, meg leültünk egy padra, és akkor így akkor tudtunk egy pár szót váltani, hogy mi történt.
0: És mi történt?
1: Hát fiatal volt, 17 éves volt, mikor ő megszült engem, és akkor itt Budapesten élt, és utána Vásárosnaményben vissza kellett menni, mert nem sok ilyen volt, hogy itt szülessek meg Budapesten, azt ő elmondta, és utána lement, mondom, a rokonsághoz, ott megtörtént, hogy akkor megszületem ott.
0: Ezt a helyzetet te hogy tudtad aztán elfogadni?
1: Eleinte kényelmetlen volt, és utána elfogadtam azt, hogy ez egy esemény volt, ami akkor megtörtént, egy 17 éves lányról van szó, aki bekerül egy kórházba, megszül egy gyereket, és az az én lennék, és akkor az a kerülök, gyámság ki, meg gondolom megnézve azt, hogy milyen állapotok vannak, és akkor ott egy dokumentáció történik, hogy juhászlakban él ez az anyuka.
0: Esetleg tudsz-e valamit az édesapádról?
1: Na, az egy másik rejtély. Az édesapámról csak annyit mondtak, hogy Facebookon megjelent az egyik névrokom, állítólag névrokom, de közben kiderült az első unoka nővérem, és ő mesél sok mindent róla, hogy nagyon imádták az édesapámat, és mindig olyan történet volt róla, hogy azt mesélte, hogy alig várták már, hogy jöjjön a családba. Mindig egy olyan nagy mesemondó volt, egy ilyen, gondolom, járta a világot, és akkor hozott új híreket be a cigány telepre, és akkor ezek nagyon várták, ők azért olyan 5-6-8 évesek voltak, és olyan jó ízen mesélt az ő történeteiről. Nagyon imádták, mindig úgy nevezték, hogy Józsi bácsi, tessék mondani valamit, és akkor ő elkezdte mesélni a maga kis történetét. Szóval nekem ennyi kis emlékem van róla az édesapámról, még annyit mondtak, hogy ide felköltözött Budapestre, széjjel mentek édesanyámtól, és akkor itt élte már fönn Budapesten az életét. Itt is halt meg, már nincs köztünk, és a keletibe meghagyott állítólag ez volt még a sztori róla, hogy hát hajléktalan fogalmazza, mindjárt kódult a kis mindennapi kenyerét, és akkor gondolom nagyon hidegek voltak, és akkor így utolérte a fagy.
0: Testvéreid vannak-e?
1: Egy testvérem van, édes testvérem, egy másfél év van közöttünk, őt Józsefnek hívják, és tudtam vele is találkozni.
0: De ő ott maradt, tehát ő ott volt édesanyáddal.
1: Nem, őt is beadták, vagyis elvették, így fogalmazom, így elvették tőle az édesanyámtól, őt is kiemelték, Csak nem voltunk egy helyen, képzeld el. Az történt, hogy olyan Nyíregyházi Sóstai utca intézetbe került, én meg a Szakmárbereg megyébe kisebb falu, a Berkesz nevezetű kisfalu, oda tettek engemet. És akkor semmit nem tudtam róla, az, hogy egymásnak vagyunk, vagy mi létezünk. Nem is adtak át olyan információt, hogy te figyelj, már van ez a Józsi testvéred.
2: Én igen, hallottam gyere, ilyesmiről, igen,
1: gyere,
2: hogy
1: gyere, nézd meg, igen, és ilyen nem
2: szét
1: volt.
2: Semmit
1: nem tud. Magányosan éltem az életemet ott az árban.
2: Hát szülőknél. Ez egyértelmű. Ugye a gyerekkorodat több vidéki helyszínen töltötted állami gondozásban. Mi volt az oka annak, hogy mindig más helyre vittek téged?
1: Ezt már így felnőtt fejjel tudom ezt megfogalmazni. Ez szerintem akkori rendszernek volt, ez egy nagyon szép kidolgozása, hogy Bátortenyerén csecsemő otthon, majd Bakta Lóránt házan az óvoda, és akkor Berkeszen az általános iskola, aha, és Tiszadobon meg majd a szakmunkás.
2: Tehát korosztály
1: szerint. Igen, ez egy korosztály szerint besorolták. Igen, jó, ki volt találva, jó ki volt ez dolgozva. Egy probléma volt, és ezt még mindig beszéljük az egyik barátom, hogy valójában mégse volt ez kidolgozva normálisan, mert mikor kikerültünk, akkor olyan nincstelenek voltunk. Nem találtuk a helyünket, és nagyon sokan elestünk. Azaz, hogy börtönt jártak sok ember, és akkor vissza a rendszerbe, és ha kicsit túl gondolja az aktuális rendszer, akkor feltölteni nővérekkel, katonasággal, rendőrökkel, annak a rendszernek az igényeit feltölteni ezeket az árva fiúkat, és akkor maradtak volna. Az én gondolatom persze, és akkor így ezt kitaláltuk, hogy ki vagyunk dobva, és nem vagyunk már rendszerben.
2: Hát ez borzasztó.
1: Ez súlyos, ez nagyon, úgy érzem, ez egy nagyon súlyos.
2: Gyakorlatilag semmi nélkül kerültetek az utcára.
1: Semmi pénz, aktuális pénzünk, ami még volt, ami ez a hétköznapokat fölkarolta. De hát ezt se tudtuk, mert nem is tudtuk beosztani ezt a pénzt.
2: Milyen intézeti volt ez az intézeti élet? Mit tudsz erről elmondani?
1: Na, ha jobbik oldalát nézem, és a cigánytelepen maradok, akkor lehet, hogy nem lesz belőlem senki. De ha bekerültem az állami intézménybe, így lett belőlem valami. Egy kis sztorit mondok el, és akkor ebből lehet érezni ebből, hogy mi történt bennem, mi zajlott le bennem. Óvodás vagyok, és akkor megjött ez az időszak, hogy május van, elbalagunk az óvodába, teli mosolyokkal, megkaptuk az aktuális ajándékokat, és utána eljön egy augusztus, azt hiszem, egy augusztus időszak, és becsaptak minket, megyünk kirándulni, és akkor öltözzetek, belöltöztettek minket, és akkor átirányítottak. Utólag tudtam, átirányítottak a másik iskolába, hogy akkor majd szeptembertől ott fogjuk kikezdeni az iskolát.
2: Másik intézménybe?
1: Igen,
2: ugye?
1: Másik intézménybe, és akkor naívan teli mosolja, jaj, de jó, minden, és akkor, mikor elkerültünk már a nagy létesítménybe, akkor már meg is szövettem, hogy valami baj van itt, valami más lesz itt már. Itt mennek a nevelők, beültek a kis mikrobuszba, és akkor indulnak elfelé, de még el sem búcsúztak semmi, és akkor elmentek. Na és akkor kitör belőlem egy olyan, hogy 3 évet ott vagyok óvodába, kezdem ott megszokni azt a légkört, hogy na akkor ennyi, akkor ez az én életem. Na itt egy nagy törés volt bennem.
2: Hát igen, mert stabil biztos pont az életedben, semmi más nem volt, csak az intézmény maga.
1: Igen.
2: És az intézményt ugye korosztály szerint, besorolás szerint váltogatták, akkor ez mindig egy új élethelyzet volt, meg gondolom oda máshonnan is hoztak gyerekeket, újból meg kellett szokni a közösséget, meg kellett szokni a nevelőket. Hát én így bele gondolva, én ezt nem tartom egyszerű dolognak, nyilvánvaló, pláne egy gyerek számára.
1: Én már utólag tudtam meg, ez egy trauma lett, ez egy nagyon erős trauma, ami nem tudom én mai napig se feldolgozni. Ez milyen egy környezetváltás van, például új munkahely, új szállás, bármi, ami minden új, az nekem egy ilyen belső szorongás, egy pánikroham. Most ezeket azért használom, azért ezt a szavakat, hogy menet közben felcsatolódott rám, de akkor nem tudtam megfogalmazni. Csak,
2: így van. Csak bőgtem
1: is, és hogy patyogtak a könnyeim.
2: Mennyit tudtál a külvilágról, arról, hogy például vannak családok, van apa, anya, gyerek, hogyan ünnepelnek például?
1: Igen, azt kell kimondanom, hogy mi nem is tudtunk semmit. Érted? Azt akarom ezt fogalmazni, hogy van egy olyan burok mögötted, ami lezár mindent, minimális hír érkezik be odabba a árvaházba, ez az állami intézményekbe, és egy burokba vagy betéve, és onnan se kisebe. És addig vagy benne, míg 18 éves vagy.
2: Mikor ismerkedtél meg azzal az érzéssel, hogy szeretett?
1: Szerintem még most se tudom. Ezt kimondom, hogy még most se tudom. Azt se tudom, mi az, hogy szeretett. Nem tudom. Szerintem ez nekem mai napig is egy harc, hogy nincs is fogalmam. Nem is tudok válaszolni erre.
2: Említetted, hogy ugye kikerültél ebből az intézményből, igen, és saját lábatokra álltatok, és menjetek, amerre tudtok. Mit mondtak nektek? Mit kaptatok a tarisznyátokba, vagy mit mondtak?
1: A csomag csak annyi volt, hogy szóval jó lesz itt, itt is az óvodai korszakomat élem meg, jó lesz itt, de találtunk neked egy jó kis munkahelyet, már ki is fizettük a munkásszállót neked 2 hétre, nem sokára lesz majd fizetésed, és akkor már be tudod fizetni a munkásszállónak a szállását, és akkor el leszel itt, de jó lesz. És akkor kikerültem, Debrecenbe kerültem ki, Mosodába kerültem, és akkor ott nagyon rosszul éreztem magam. Minden idegen, megint olyan, mint az óvodát érzem át, hogy újabb helyre, környezet, helyük, újabb helyzet, igen. És akkor megint mi lesz? Most se barátok, se ismerősök, se senki.
2: Te azt írtad ugye, hogy korán megtanultad, hogy a világ csupa küzdelem, és kiszámíthatatlan.
1: Ez akkor, mikor kijöttem az intézetbe, és akkor kellett felébrednem azt, hogy hát most már nincsen mögöttem se szállás, se étel, nincsen rendszer, nincs. Ezt magadnak kell megteremteni. És nem volt minta, inkább ez volt, hogy nem volt minta, amiből táplálkozzak.
2: Ugye, mivel egy festőművészről van jelenleg szó, ez alatt az állami gondozott évek alatt te rajzolgattál-e már valamit, festegettél-e valamit? Ez a tehetség, az kezdett ott kibontakozni, hogyha nem is tudod kiteljesedni.
1: Egy kis mesét mondok el, hogy mi történt, hogy hogyan ez az életemben ez a dolog, ez az út. Óvodás vagyok, és kijöttem a foglalkoztató teremből, és akkor egy ilyen, emlékszek, egy nyári időszak volt, és a folyosó végén volt egy ablak, és akkor beszűrődött a napfény, olyan szép, olyan... És akkor még emlékszek, hogy a játszótéren összegyűjtöttem egy üveget, egy sörös üvegnek a darabját, egy zöld, meg egy barnát, beraktam a zsebembe, és akkor vártam már, hogy ismét lássam ezt a jelenséget, és akkor megvizsgáltam, elővettem a zsebembe, és akkor megvizsgáltam azt, hogy na, milyen ez a barnába belenézni, akkor a zöldbe belenézni, a napnak a sugarára gondolok, láttam egy törést, egy fénytörést, amit utólag tudtam meg, nem tudtam, hogy a szivárványnak a törése, és akkor ott láttam meg a színeket. Ú, mondom, ez nagyon szép, jaj, de szép, és akkor valahogy az volt bennem, hogy ez nekem kell, ezt meg kell fogni, hát ez én akarok foglalkozni.
2: Volt lehetőséged rajzolgatni, festegetni? Igen, az állami intézetben?
1: Igen, ott is voltak állami gondozásban ilyen rajzszakkörök, és akkor ott nem odafigyeltek ránk, hanem csak mindenki lerakta a munkáját, és igyekezett az aktuális családjához hazafele.
2: Elkezdtél milyen figyelni a színekre, a formákra, igen, és a világ apró részleteire. Milyen színek érdekeltek, milyen színek voltak rád hatással, és mik voltak azok a világ apró részletei, ami megfogott téged?
1: Kimegyek a természetbe, gyerekkoromra most gondolok, és a csupa zöld és a kék vesz körbe, de ott a mezei virágok is ott vannak, és a tavasz és a ősz, és a nyár, de inkább az ősz, és beúszik a pompájába, a szín pompájába. És emlékszem például, hogy csak egy kirándulni mentünk, és ősz volt, és én például csak mondok egy város, Tokaj, és bementünk a hegyekre, és beúszott az ősz, gyönyörű pompa színek. Mondom, mi ez, hogy lehet ilyen szép színeket? Na, ott láttam, hogy színfoltok vannak ott a fákon, és akkor hát ez nagyon gyönyörű, hát ezt meg kell fogni, ezt el kell ragadni, és ezzel élni kell.
2: A világ szépségeit, meg apróságait, részleteit te igazából a természetben fedezted fel?
1: Hát képzeld el, utána az történt, hogy feljöttem Budapestre, és láttam, hogy maga a város színes, hát gyönyörűen úszik Budapest a színek világába. Épületileg is, és maga a színekben is, és itt is láttam azt, hogy hát azt mondom, hát itt kell élni.
2: Mikor készítetted el az első festményedet? Mert úgy tudom, hogy ez egy baráti bátorításra született. Ki bátorított téged? Ki támogatott téged? Ki biztatott téged? És miért tette ezt?
1: Az történt, hogy kim is mondom a nevét, Balogh Tiborról van szó, képzőművészetet lerakta, ő az első cigány képzőművész, aki az egyetemet lerakta, és ő nekem a gyerekkori barátom, együtt nőttünk is föl, és szerintem, hogy egy kicsit eltávolodott az időnk, vagyis az évek eltávolodtak mellettünk, és akkor úgy felkerültem Budapest, és itt találkoztam vele, és akkor gondolom, hogy trómákat látta bennem, és te figyelj már, mi lenne, ez egy kicsit... Na, ne bózkodj már, hát hagyj már engem békén ezzel, örülök, ha túlélem a napokat, megkapom a fizetésemet, le tudom hajtani a fejemet, és akkor mondja Tibor, hogy na, gyere, nézzük már meg, és akkor találkoztam még a Vári Zsoltival, és akkor a Vári Zsolti meg kivitt engemet a Városligetbe, és akkor gyere, nézzük meg, itt van ez a szép város, gyere, fessük meg. Hát mondom, Zsoltikám, én azt sem tudom, hogy miről beszélsz.
2: Vári Zsolt festőművész.
1: Festőművész, igen.
2: Aki szintén állami gondozásban nevelkedett.
1: Tudom, én csak nézlek, jó? Nem, gyere, nézz meg. meg, és akkor itt az eset, és akkor ennyit, és itt meg ilyen egy-két fogásokat mutatott, és akkor meghívott ebbe a világba, hogy itt is egy kicsit megélheted másképpen magad. És akkor elkezdtem ezzel egy kicsit jobban foglalkozni. És akkor a Tibor egy kicsit jobban fölkarolt szakmailag is, és akkor elkezdtem jobban itt jobban ráfókuszálni.
2: Te azt mondod, hogy autodidakta módon képzed magad, tanulsz, mit, hol és kitől?
1: Elkezdtem mi magam módján festegetni, kicsit belhozta bennem azokat a kis örömöket, kifestettem a bánatomat, az örömemet, a boldogságomat, a szerelmi csalódásomat, és akkor nézegettem mindig ezeket a festményeket, és mondtam magam, hogy nem jó, valami nem jó. Érzelmileg rendben van, de technikailag nem jó, kompozíciónak se jó, se színekbe se jó. És akkor fordultam a Tiborhoz, hát aki legközelebb áll hozzám, hiszen iskola nincs mögöttem, én is beálltam az építőiparba, és akkor dolgoztam, mint szobafestő. És akkor a Tibort mondtam, hogy figyelj már a Tibor, hát nekem nincsen éveim, hogy most én kezdek itt el festeget, meg rajzolgatni, és akkor mondjam neki, hogy gyere el, hidd el, jó lesz, és akkor ezt is ezt kell csinálni, és akkor elkezdtem.
2: Tanítgattak,
1: igen. Mai napig is.
2: Mi az, amit meg kellett tanulnod? Mi az, amit nem jól csináltál?
1: Érzelemből lehet festeni.
2: És azon mi nem jó technikailag?
1: Mert nincs helyén dolgok például. Ha párzát akarok festeni, akkor annak érteni kéne a szerkezetét. Annak érteni kell az anyagismeretét, annak érteni kell az, hogy hiszen egy mester csinálta, és azt tudja az, hogy csinálta. Én meg most leszek egy alkotó, akinek meg kell rajzolnom, hogy esetleg megpestem. És akkor ez szerkezetileg, hogy a legpontosabban visszaadjam az alkotásaimon. És ugyanúgy a színekben is, és a formákban is, meg a plenerben is, hogyha kimegyünk a Zsoltival például a városban, akkor plenert festünk, jól jöjjön vissza.
2: Soha nem gondoltál arra, hogy a festészet terén egy kicsit tovább tanulj, képezd magad?
1: Megfordult a fejembe, hogy nem festeni akarok. Hogy festek, de nem erre akkor, mert a Tibor ott van, megtanít. Hanem a művészet történet egy kicsit közel áll hozzám. Az egy kicsit közel áll hozzám. A művészet, az izmusok, a festőknek, a sok festőnek az életük, az élettörténetük, csak egy közel áll hozzám a Caravaggio, Johannes Vermeer, Simon Vouet, a francia festő, Van Dyck, a királyi festő Angliába, Velázquez, Spanyolországba, persze ők a Caravaggio követői, ezt ki kell mondani, hogy rengeteg izmusok így benne van ebbe a világban, hogy ezek, hogy keletkeztek, egyik ország hogy váltott el a másikat, hogy ezek inkább, hogy ez kicsit közelebb áll hozzám.
2: Általános tudásból szeretnél többet szerezni, megérteni a művészetet.
1: Hát igen, ezt a nagy globális művészetet, hogy ez honnan jön, és akkor hova ered, és miért vesz körbe minket.
2: És miért ez ilyen fontos? Szerinted miért? Mit jelent az életünkben?
1: Erre már tudok válaszolni, az én magam módján. A művészet azt csinál veled, hogy felébredsz benned valamint. A művészet szépséget hoz az életedben. A művészet felkapcsol egy olyan látásmódot, ami lehet, hogy mindig is láttál, csak még jobban felkapcsolja. A hétköznapi szürkeséget egy kicsit másképpen mutatja be, akár depresszióban is, akár egy ilyen vidám, komikus, absztrakt, akár kubista módon közvetít a művészet, és egyben egy olyan közlés, ami nem mindig erős a kommunikáció, hanem egy eszközzel, a művészet eszközével, és akár ki tudom fejezni magam, hogy na ez él bennem. Ez egy közvetítés, ami tudok én is így közölni. Ha én most ősember lennék, és családom lenne, és tudok másokról, hogy máshol is élnek, akkor üzennék nekik, hiszen még annyira nem erős a kommunikációm, akkor üzennék neki barlangfestészettel. De most, hogy a mai világban vagyok, aktuális pillanatban, akkor a belső utazásomról, hogy én itt vagyok ebben a világban, mi vesz körbe engem, milyen impulzusok és hatások és érzelmek laknak bennem, és ez, amit akarok üzenni a világ fele, hogy egy pici, ami lezajlik bennem, hogy ez kijöjjön belőlem.
2: Úgy érzed most, hogy jó helyen vagy?
1: Én most azt nem mondani, igen, jó, nagyon jó helyen vagyok, és sőt, nagyon örülök annak, hogy egy olyan helyen vagyok, ahol még szerintem egyik legjobb munkahelyemen vagyok most.
2: Nagyon sokat jelent számodra a Szent Andrási Galéria, és igen, hogy amíg az itt működik, és te kapcsolatban állsz velük, és közösen tudtok együttműködni, akkor addig te itt Magyarországon jól érzed magad.
1: Így van.
2: Mi az, ami örömet jelent ebben? Mit jelent számodra ez a galéria?
1: Elsőnek azt merem kimondani, hogy ez a galéria történelmet ír, ez az első. cigány képzőművészeti galéria, ami tényleg egy történelmet ír, és ebben részt akarok venni, még ha háttérben is dolgozok, nekem az egy nagyon jó dolog, és ha ebbe is tudok segíteni is, és részt venni ebbe a galéria működtetésében, akkor ez nekem ez nagyon jó, és örülök, hogy részt vehetek ebbe a munkába.
2: Tudja, több kiállítást is szerveztek.
1: Rengeteget, igen.
2: A kortárs roma képzőművészekkel együtt volt neked is közös kiállításod. Igen. Hogyan látod a mai kortárs roma festészetet?
1: Most azt kell mondanom, hogy rálépett egy olyan útra a roma képzőművészeti társadalom. Kicsit azt is ki kell mondanom, hogy most már vannak iskolázottak is, akik állami iskolába is járhattak, de magán úton is képezhették magukat. És akkor azt is merem mondani, hogy rálépett a cigány képzőművészeti egy olyan útra, hogy kicsit komolyabbat tudnak megmutatni, iskolázottabbat. Jó dolog az, hogyha képzettek ezek a művészek, hogy na azt éljük meg, mert láttam azt a korszakot, még azt is ki kell mondanom, hogy a Tavaszmezőben láttam a Zsigó Jenő időjében a 8. kerületben a Tavaszmező utcában láttam ezt az állandó kiállítást, ott a roma képzőművészeknek az anyagát, és ott még azért nagyon jó cipőben élték meg ott a képzőművészek, ott ugye semmi iskola, és autodidakta módon ott csinálják a dolgaikat, és azt láttam a képeken, hogy nincs iskola mögöttük, nincs semmi. És a mostani aktuális kortársok, az most végre már belépnek egy olyan korszakba, hogy tanulás van mögötte.
2: És a roma festészetet, képzőművészetet hogyan látod a magyar összképzőművészeti rendszerben? Milyen részét képezi?
1: Ez egy külön sziget, azt is ki kell mondanom, ami be tudja fogadni a világ, be tudja az aktuális korszak is fogadni ezt a cigány képzőművészetet, és fölzárkózik mellé, és azt is látom, hogy hamar is utoléri magát, hogy nem kell éveket várni, hanem nagyon gyorsan fölzárkózik, hogy be tud lépni egy olyan minőséggel, olyan korszakkal, hogy akár világszínvonal is, ki kell mondanom, hogy akár világszínvonal. Nem számít az, hogy most roma vagy nem roma. Ha én nem roma lennék, és ránézik erre az alkotásra, bármilyen alkotásra, akkor nem hiszem el azt, hogy most egy cigány alkotó csinálta volna ezt a gyönyörű szép alkotást. Nem egy kiállításunk volt a Szent Andrási Galériába, és ott azért nagyon sok emberrel találkozok, hogy bejönnek a vendégek is, nézegetnek, és akkor ott én is leesek, hogy nem is tudják némelyik, hogy ez most egy cigány képzőművészeti galéria.
2: Volt egy kiállításotok is 2024-ben, hogy testvérként élni a közös hazában. Ez a cím, ez mit fed?
1: Szerintem fölvállalni az. Nem számít az, hogy roma vagy nem roma. Szerintem minden népnek megvan a maga íze, minden népnek megvan a maga ritmusa, és meg a hagyománya, ugyanúgy megvan a életritmusa, és a cigány társadalomnak, a cigány életnek is megvan a maga ritmusa, maga íze, hagyománya, és ez ugyanúgy a színekben, formákban, közlésben. Én azt merem mondani, hogy jó érzés cigánynak lenni.
2: Szakrális képvilág a roma képzőművészetben címmel is volt egy kiállítás, ahol a te képed is ott volt, hogyha jól tudom, amelynek a megnyitóján dr. Székely János püspök azt mondta, hogy nagyon sok kincs van a roma emberek szívében, családszeretet, mennyit tanulhatnánk ebből, nagy érzelmek, ünnepelni tudás, Istenhez való közelség, s művészethez, táncoz, zenéhez, költészethez, képzőművészethez való érzékenység, tehetség. Mióta érdekel téged a szakralitás, és hogyan tudod ezt a képeidben megalkotni, átvinni a művészetedbe?
1: Igen, a püspök úr mesélte a Boldog Szeferinóról egy pici kis történetet, de ezt is még tovább gondolom, hogy kint voltam Mexikóban, és akkor ott hallottam egy olyan történetet, hogy nagyon sok indián megtért, és akkor kérdeztem, hogy miért értek meg. Hát megjelent a Lupi, így spanyolul akarom mondani, megjelent ott, és akkor nagyon sok indián megtért. Most mi van itt? Most ez hogy van ez, hogy most rátértek erre az útra, és akkor van itt ez a spanyol Boldog Szeferinó, és akkor itt élek Magyarországon, és akkor van itt ez a kereszténység. Hogy fog beköltözni az én életemben? Miért foglalkoztat engemet ez a jelenség? Nem mindig tudunk választ erre, nem mindig tudok erre választ kapni, hanem elfogadom. Nem teszek kérdőjelet, hanem elfogadom. Azon is elgondolkodok, hogy nem kell mindenre válasz. Érzem az Isten közelségét, de azt is ki kell mondanom, hogy más vallások is érdekelnek. Engem a közel-keletnek, India, az is érdekel, a buddhizmus. Mikor kim voltam Mexikóban, és én is megfestettem itt Magyarországon a lupiát.
2: Miért voltál Mexikóban?
1: Valójában a titokom az volt, hogy megnézni Frida Kahlónak a Blue House kékházon, és hogy egyik kedvenc festőm a Diego Rivera, még gyerekkoromban láttam a festményeket kirakva a rajzterembe, és akkor úgy érdeklődtem, hogy kinek ez a gyönyörű szép alkotásai. És akkor mondták, hogy ez a Diego Rivera-nak. És akkor volt egy kapcsolatom kint Mexikóban, és akkor sikerült kijutni Mexikóba. És akkor ott 7 hónapot voltam kint, megérte. Még mondom, a vége van a Valériának, akkor bármikor visszamegyek Mexikóba.
2: Mit kívánnál saját magadnak, illetve mit szeretnél elérni?
1: A legjobbat kihozni magamból. Nem csak az, hogy megalkudna az, hogy most 20% vagy 50%, hanem még többet kihozni magamból. Sőt, azt is ki kell mondanom, hogy szeretem csinálni. Szóval nem alkudok meg azzal az, hogy ennyi, hanem még kutatni. De kisebb felfedező, erre gondolok, hogy még jobban kihozni magamból sok mindent.
2: Úgy legyen, sikerüljön, Mayer Zoltán. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És megosztottad ezeket a gondolatokat velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek.

0: Pisont István volt válogatott labdarúgó, edző, már 8 évesen futballsikerről álmodott. Hátrányos helyzetű családban nőtt fel, de minden nehézség ellenére az álom mégis valóra vált. István 31-szeres válogatott, 3-szoros magyar bajnok, 2-szeres magyar kupagyőztes, 3-szoros izraeli bajnok, izraeli kupagyőztes és UEFA kupa negyeddöntős lett. A Budapest Honvéd FC egykori klasszisa és válogatott futballistája aktív pályafutását befejezve, jelenleg a Budapest Honvéd utánpótlás edzője, feladatköre az egyéni képzés. Emellett létrehozta a Pisont István Tehetségkutató Alapítványt, amely azt a célt tűzte ki, hogy a tehetséges utánpótláskorú labdarúgó fiatalokat támogassa. István 2011-ben részt vett a Történelmi Egyházak és a Cigányság közötti együttműködés előmozdítása céljából létrejött Boldog Ceferino lovagrend megalapításában, és azóta is a lovagrend sportnagykövete. Célja, hogy saját szakterületén hatékonyan segítse, irányt és példát mutasson a tehetséges fiataloknak. Köszöntöm a stúdióban Pisont István volt válogatott labdarúgót, edzőt.
1: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Úgy tudom, hogy már 8 évesen futballsikerről álmodtál. Hol születtél, milyen családban, és hogyan jött ez az álom az életedbe, melyet végül ugye meg is valósítottál. Feltételezem, hogy mivel az édesapád is labdarúgással foglalkozott, példa volt számodra.
1: Igen. A gyermekkoromat meghatározta a játék szeretete. Egy-egy cigány családban, egy szegény cigány családban születtem 5 gyermek között, Gádoroson. Ez, ha valaki nem tudná, Békés megyében található Orosháza, Szarvas és Szentes, ami ugye már Csongrád megyére esik, Szentes, de ennek a háromszögnek a központjába terül el ez a kis falu. Nagy községgé váltunk, hiszen az elég magas lélekszáma, 6000 fővel nagy községgé vált a mi kis közösségünk, de bármilyen nagy szegénység volt, de mindig iszonyatos nagy szeretet vett minket körül, hiszen nagy családról beszélünk. Édesapám tekintetében 10 fő, édesanyám tekintetében 4 fő, úgyhogy elég sokan, mi is 5-en lettünk testvérek. Én vagyok a középső, és ugye van bátyám, van nővérem, van húgom, van öcsém, úgyhogy én mindenből kaptam. Nagyon-nagyon boldog családba születtem, bár mondom még egyszer, nehéz helyzetben, hiszen kis házikóban nőttünk föl, ahol nem volt padlószőnyeg, vagy parketta, vagy semmi, hanem inkább ilyen vályogos föld, ami elterítette azt a szobát. Nem volt fürdőszobánk, nem volt tévénk, szóval egészen igazán szegényesen, de iszonyatos nagy szeretet, ami rengeteg boldogságot adott, hiszen annak idején gyerekkoromban, mint említettem, meghatározta a játék, az a környezet, illetve az a rengeteg tanulnivaló. Tatám még jószágokkal foglalkoztak, volt neki lova, volt neki háziállataik, egyebek, nekem abban be kellett segítsek, szóval nagyon aktív életutam volt, életmódom volt, hiszen az iskola után azonnal nekem ebbe részt kellett vegyek, és ugye meghatározta ennek a gyerekkorát.
0: Gyerekkorodban vályogot vertél, mifelénk ezt úgy mondják, hogy vályogot vetnek. Ez milyen élményként maradt meg benned?
1: Nagyon jó, iszonyatos jó gyerekként megélni, hogy ott a sárba taposod a szalmát, a ganét, meg mit tudom én mi. Kézzel jár egy nyári időszakot, amikor nyári szüneted van, és akkor tatádék mondnak ott az utcában lévő 5-6 fiúnak, ehhez csatlakoztak magyar kisgyerekek, kis barátaim, és akkor ott egy ilyen kis vicces társaság, meg vicces dolgok jöttek elő, de rendkívül jó volt, mert aztán tudtuk ennek, mi lesz a lényege, milyen fontos szerepe van, ugye akár az ólaknak, akár a különböző kisebb helységeknek az előkészítése, a felépítésében, és ebben mi is részt vettünk. Annak idején ugye a Kovácshoz a lovakat vittük patkolni, úgyhogy nagyon sok dolgot láttam én gyerekkoromban, rendkívül hasznos dolgot, kaszálni, lovaskocsit vezetni. Szóval a lovaskocsi vezetés, 8-10 évesen úgy vezettem, mint a most nem is tudom ki. Szóval nekem
0: valaki
1: az napi rutinom volt.
0: Igen,
1: napi rutinom volt, úgyhogy igen. Jó volt ezt megélni.
0: Gyerekként, ugye az ember néha egy kicsit teherként is fogta fel, hogy be kellett ilyen módon segíteni a felnőtt, mert ugye említetted, hogy azért gazdaság is volt a tatai, ugye a nagypapa, gondolom, igen, a nagypapáiknál, de aztán így visszagondolva erre, milyen volt ott ez a cigány közösség, mert ha már csak a te szüleidet veszük alapul, már ti magatok egy nagy közösség voltatok, mert ugye sokan sokan voltak testvérei szüleidnek, és már neked is testvéreid. Tehát ha ti összejöttetek, akkor hányan voltatok összesen?
1: Hát, amit említettem, Tatán még ugye 10 plusz ugye ők ketten, és ugye mi megkaptuk, mert egy nagy telken volt két ház. És az egyik kis házat, amikor anyu apu összejött, akkor mi azt a kis házat kaptuk meg, és a nagy házba volt a többiek. És ugye senki nem ment még annak idején férhez, meg nősülni, hanem mindenki majdnem otthon volt, hihetetlen. Reggel fölkelt, és akkor bementél a tatámékhoz, és ott 8-10 a házba. Szóval, és akkor még jöttek vendégek, mert ugye a tata meg a lókupec volt, és rengetegen jöttek hozzá, külföldről jöttek hozzá, szakmai értékelést, hogyan látja a lovakat, meg egyebek, különböző ilyen, hogy is mondjam, mint egy mentor, mai szóval élve, mint egy mentor élt az emberek életébe, és adta a tanácsokat azoknak a kereskedőknek, akik lókupecek voltak, vagy lovakkal foglalkoztak. Rendkívül megbecsült ember volt, tisztességes, nagyon becsületes ember volt. Tatám és erre is nevelt minket, tulajdonképpen az egész közössége, és mindből tanult gyermekeket nevelt szinte az egész családból, de nála volt, szóval ő volt a totum factum, az alfa omega.
0: A család összetartója. Igen, mindig fontos egy családban, hogy ki az, aki meghatározó szerepet játsza, és itt ez nem hatalmi kérdés kell, hogy legyen. Viszont én azt olvastam rólad, hogy ugye hátrányos helyzetű voltál olyan szempontból, hogy rászoruló családként tartottak számon, amikor már ugye iskolába is jártál, és amikor azt mondja valaki, hogy ő azért nem tud eljutni oda, ahová például te eljutottál, mert nem olyanok a körülményei, akkor talán itt van előtte most egy példa, hogy igenis lehet. Na de hogy hogyan lehet, azt te meséld.
1: Oda vezetném vissza, hogy annyira nehéz helyzetbe került a család egy idő után, hogy majdnem nevelőintézetbe kerültünk. Majdnem ez lett a végkimenetel. Édesanyám és édesapám elváltak, és ha a bátyám nem mondja le az iskolát, akkor sajnos ez bekövetkezett volna.
0: És nem kezd el dolgozni.
1: Így elkezdett dolgozni, és ugye bekerült egy bizonyos keretösszeg a családi kasszába, és ugye tulajdonképpen anyunak a munkavállalásai, mert anyu korábban kendergyárban dolgozott, és le kellett százalék, ami akkor a por volt, plusz még dohányzott is, ugye a tüdejét annyira megtámadta ez a por, hogy egyszerűen befulladt, és nagyon nehezen lélegzett, és utána azt nem is tudta folytatni, majd ilyen munkavállalások voltak, ilyen meszelt, akkor másnál ellátta az apró jószágokat, kapálni ment, ásni ment, mindent, amit csak lehetett a szomszédjainknál, vagy olyan asszonyoknál, akik igénybe vették, már együttű voltak, idősek voltak, rászorultak, és ilyen munkalehetőségek voltak. Édesapám hasonló cipőben járt, viszont ugye az a futball világ, amiben ő cseperedett, meg élt, elvitte őt az az élet, ami ebbe az irányba húzta, hogy sajnos ennek a család látta kárát. De hát ez is egy másik történet, az ő személyét illetően és kapcsolatát illetően, a mi kapcsolatunkat, illetve a családi kapcsolatot, hiszen jó lett volna, hogyha van egy erős apai segítség a háttérbe, hogy ezt mi meg tudjuk előzni ezeket a problémákat. De hát amellett, hogy nagyon szerettük édesapánkat, szóval volt nagyon sok olyan értékes dolog, ami miatt nagyon szerettük őt. Viszont egy ilyen helyzetbe kerültünk, hogy a bátyámnak fel kellett adni mindent, és ugye az iskolát, ő vendéglátóipari szakközepet végzett volna. Igen, nagy jelentősége bíró döntése született. Persze egy kényszerhelyzet hozta ezt a döntést, de végül is a család érdekében ő beáldozta ezt a saját életét. Ő volt ugye korban olyan idős, a legidősebb, akinek ezt meg kellett lépni, és utána ugye ez 3600 forintot jelentett, ha pénzben nézzük ezeket a dolgokat, és ugye ez tartott fönn minket, illetve anyunak az a kis bevetevő dolgok, ha nem is pénzt kapott, de kapott tojást, vagy valami ételt, amivel tudott hozzájárulni a családi dolgainkhoz, úgyhogy ez nehéz. Utána meg én kezdtem el. Utána a nővérem is, és így szépen folyamatosan nehéz volt. Szóval nem volt könnyű ebből a helyzetből. Annyiban tudtam én utána hozzá segíteni, hogy az ifi válogatotthoz kerültem 15-16 évesen, és a gádorosi TSZ-elnök Zahorec Józsi bácsi, ő volt olyan jó szíve, nem is tudom minek, talán az a döntés, ami megszületett, hogy engem támogat minden egyes feljövetel, amikor Pestre kellett jöjjek, az ifi válogatott az 1000 forinttal támogatott.
0: Igen, tehát miután meghívtak a korosztályos válogatotthoz.
1: Minden
0: Pestre,
1: egyes alkalommal meghívás után 1000 forintot.
0: Kaptál 1000 forintot, igen. Ez akkor nagy összeg volt. Nagyon. Mikor volt ez, hányban pontosan?
1: Ez 1984-85-ös időszak.
0: Én úgy tudom, hogy édesanyád egy különleges jósággal megáldott nő volt. Ő milyen példát adott számodra? Mennyi erőt jelentett neked a későbbiek során is?
1: Egy hívő családba születtem, ugye itt a szüleink rendszeres templomban járók voltak, katolikus vallásúak vagyunk, és volt egy fantasztikus atya, Varga Béla bácsi, Pécsről került oda az atya, aki minket tanított, aki minket keresztelt, és és mintha gyerekei lettünk volna. Most képzeld el, bejön a gyajton egy magas ember, mintha az atyát láttam volna magam előtt. Őszhajú volt, a beszéde, az egész viselkedés, az a nyugodt, higgadt, gyönyörűen beszélt az evangéliumról, majd tanított minket az evangélium megértéséről. Képek voltak, és akkor úgy mesélte el nekünk ezeket a dolgokat. Fantasztikus volt, etetett minket, munkát adott nekünk, mert ott nagyon gyönyörű rózsafák voltak. A nagybátyám Jánosat, őt is elveszítettük, ők mind-mind gondoskodtak az atya környezetéről, és így nőttünk föl. Szóval az, amit anyutól kaptunk, az a neveltetés, vagy a testvéreink, de ez nem csak anyura vonatkozott, mert nem csak anyu nevelt minket, hanem az egész gádorozsi cigányság, az a közösség, ahol a környezetünk, ahol éltünk, hiszen jártunk nagymamámhoz, dédmamánkhoz, mindenkihez jártunk.
0: Mindenhonnan valami kis tudást, szokást, kultúrát, hagyományt, mindent összeszedtetek, összegyűjtöttetek.
1: Bizony. Mert ha otthon nem volt, mit együnk, akkor elmentünk nagymamámé, ott tettünk egy zsíros kenyeret, vagy mit tudom én.
0: Tehát ilyen szempontból ez nem volt probléma.
1: Ez nem jelentett problémát. A neveltetés, mindenhonnan kaptál impulzusokat.
0: Na, és Pisont István 8 évesen ott éppen arról ábrándozott, hogy majd egyszer egy nagy stadionban fog állni.
1: Igen, jól tudod ezt.
0: Győztes csapattal.
1: Ez 78-ban történt, 8 éves voltam, amikor az argentin világbajnokságon mentek a meccsek. Ugye majdnem minden argentin hazai válogatott mérkőzés, ilyen konfettik, meg mit tudom én, mik szálltak a papírszalagok, bedobták, és gyönyörű környezete volt, tudod, ez a mini, hogy mikor gyerek ránézel valamire, nem látsz még ott szakmai dolgokat, meg mit, hanem csak egyszer lát. Tudod,
0: hogy ez milyen jó érzés lehet ott
1: teljesen
0: állni.
1: És elvarázsolt, és akkor úgy szerettem volna, tudod, ilyen álom megvalósulása.
0: És mit ad a jó Isten? Az álom olyan szinten valóra vált, hogy életed során a pályafutásod alatt elérted, hogy 31-szeres válogatott, 3-szoros magyar bajnok, 2-szeres magyar kupagyőztes, 3-szoros izraeli bajnok, izraeli kupagyőztes, és UEFA kupa negyeddöntős is lettél. Na mennyire volt nehéz az út idáig?
1: Hosszú, rögös ez az út. Megmondom őszintén, hogy ugye az álom az 91-ben valóra vált, és első válogatottságomat tudtam Argentínába. Minden gyönyörű volt. Egyetlen egy nem, van egy kis hiányérzetem, hogy a válogatottnál nem értünk el olyan sikereket, olyan eredményt, amiben alapvetően, mint játékos tudás, képesség mind megvolt bennünk. Szóval a magyar játékosok, akik akkor részt vettek a 90-es években a válogatottba, nagyon jó játékosok voltak, csak hát közösség nem alakult ki, és nem tudott olyan közösség lenni, mint a 80-as években, mondjuk egy Mezei Györgynél, ahol tényleg a közösség mindet át tudott menteni. Nagyon jó eredményeket értek el akkor. De nekem meghatározta a 80-as évek, a 78-as világbajnokság, a 82-es világbajnokság Spanyolországban, a 84-es ifi Európa-bajnokság, a 84-es Európa-bajnokság Franciaországban, a 86-os világbajnokság, de azt megelőzően 85-ben a Videoton kupa menetelése. Szóval a 80-as éveknek a menetelése, futball szakmai és illetve minden látványosság, minden a millió, az egész dolog meghatározta azt, hogy én futballista legyek.
0: Látták, hogy ügyes vagy, így 8 évesen igazolt labdarúgó lettél.
1: 8 évesen lettem igaz.
0: A Gádorosi Egyesület serdülő csapatában.
1: Igen. Na, innen indul el a édesapám sztoria. Ugye ő Gádoros, tulajdonképpen a magyar Puskás öcsi bácsia, ha lehet így fogalmazni, olyan tudással rendelkezett, hogy tényleg ilyen szintről beszéltek édesapámnál, és utána a bátyám, és utána jöttem én, és utána jött az öcsém is, és mind a hármunkról nagyon tehetséges játékosokról beszélt. A falu, a megye, és utána ugye a korosztályos válogatottakban való szereplés. Minden arra utalt, hogy tehetségesek vagyunk, csináljuk, ne hagyjuk abba. Na most itt jön anyunak a szerepe, hogy ugye jön az iszonyatos nyomás a családtól, hogy ugye édesapánktól különmentél, a bátyád ott van, mint családfenntartó, kellene már elmenni dolgozni, hogy megkönnyítsétek édesanyátok helyzetét.
0: És meg tudom érteni édesanyátokat.
1: Na most a nagymama, nagypapa, mindenki jön, hogy Duda, figyelj, hát a gyerek már nagy gyerek, menjen, nősüljön meg, dolgozzon, hozzon haza pénzt, otthon marad, az építetted a nagyházat, mert utána anyu fölvett hitelt, és ugye épített egy nagy családi házat, mert ugye a cigányoknál mi a szokás, egy nagy ház, és akkor mindenki maradjon otthon, hozza haza a feleségét, és otthon
0: persze, és mindenki együtt.
1: Mindenki él. Együtt van, így van. Nem. Na most így gondolkodott anyu is, és ugye jött ez a bizonyos nyomás, és akkor anyunak volt valami iszonyatos gondolata, ami eljutott hozzá, mert ő látta édesapám szenvedését, amikor ő befejezte a pályafutását, és nem lett belőle kiemelkedő, kimagasló játékos, és látta az ő szenvedését, hogy ezt nem engedhet éltem meg, hogy a fiaim nem azt csinálják, amit ők szeretnek. Szóval minden egyes áldozatot, hogy mondjam, azok az álmok, amiket mi kergettünk, azokat ő adja nekünk, hogy valóra váltsuk. Szóval feltételei.
0: De ő tudott mindenről, tehát tudta, hogy mit szeretnétek.
1: Igen.
0: Elmondtuk
1: neki, elmondtuk, hogy anyu, nagyon szeretjük a focit, többször le akart állítani a család, meg minden, de mi nagyon szeretjük ezt a focit. Van tehetségünk hozzá, és enged, hogy hadd csináljuk, mindenben támogatott.
0: Amiben
1: minket.
0: Tudott, mindenben támogatott. Említettük a Gádorosi Egyesület serdülő csapatát, majd később ugye az IFI-ben játszottál, és már 14 évesen a felnőttben. Na most milyen volt felnőtt csapatban játszani?
1: 80-as években volt ez a döntés, amit tulajdonképpen most visszahozott a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy fiatal játékosoknak kell szerepelni a csapatok. Hiszen biztosítani kell az utánpótlás, stb. És nekem ez megadatott 14 évesen, most kézzel, azért félelem volt bennem. Felnőttek között futballoztam, 14-15 éves voltam, és 30-35 éves játékosokkal elég komoly volt. Na most olyan szempontból viszont rendkívül jó volt a Grundnak a jellege a futballban, hiszen az utcák bajnoksága, meg utcákról beszéltünk, kis Grundokról beszéltünk, ahol felnőttek között. Nem volt az, hogy a saját korosztályod állt ki a saját korosztályod ellen, mint ahogy most mennek a bajnoki verseny, hanem ott a 15 éves találkozott a 20 évessel is. Szóval ez nem jelentett gondot. Szóval ilyen szempontból a beilleszkedés, az ehhez való alkalmazkodás, nekem az egy kicsit könnyebben ment, mert azért az utcákba.

0: Szóval ott nagyon rövid idő volt, szinte egy két hónapos időszakról beszélünk, de annyira szerettem ott futballozni, és ugye megyek kettes csapatból felkerülni az NB2-es csapathoz, az egy nagyon-nagy ugrás volt.
1: Nagy ugrás,
0: igen. Óriási ugrás volt, de annyira jól éreztem magam, és a bátyám már ott volt, tulajdonképpen együtt fociztunk, és rengetegen jöttek a meccsünkre, rendkívül jó közösség. Nekem egyik legnagyobb, hogy is mondjam, a Jóisten gondviselése tényleg ott született meg egyik részében, hogy mindig jó közösséget tudott adni nekem. Jó embereket, jó közösséget, futball szerető közeget. Nagyon szerették ezt a futballt, és utána kerültem a Honvédhoz, és első részében katonának, és nem is volt könnyű, hiszen ott tényleg mérlegelték, hogy most jó lesz, nem lesz jó, stb., mert tele válogatott játékosokkal. És már tényleg úgy volt, hogy talán a kölcsönadásról is szó lehet, de történt egy váratlan, nem is tudom hova tenni ezt a dolgot, de az én sorsomat illetően meghatározó volt, mert egy bundabotrány keletkezett az országos szinten, és benne volt ugye a Honvéd is, és több játékost eltiltottak. Na most új edzőnk lett, a Botty Józsi bácsi és a Egervári Sanyi bá lett a pályaedző, a Pálinkás Bandi bá lett a kapusedző. Ezzel a stábbal egy új szakmai stáb érkezett, és lehetőséget adtak, bevettek a felnőtt keretbe. Rengeteg, de rengeteg alkalmazkodási dologhoz kellett, és ez inkább szakmai dolog, hogy egy felgyorsult játék, egy olyan ritmusba kellett nekem belecsöppenem, hogy szóval valami iszonyatos volt, és ezt a ritmust felvenni nagyon, nagyon nehéz volt, és ebben kellett nekem nagyon sokat tanulni, de hál' Istennek, hogy nagyon gyorsan tanultam, és nagyon jó szakemberek voltak a kezeim között. Szóval, hogyha Botty Józsi bácsiékat veszem, Egervári Sándort, Mezei Györgyöt, egy Verebes Józsefet, és sorolhat, és még Kuszelától is lehetett rengeteg olyan szakmai dolgot tanulni, ami nemzetközi dolog volt már, de inkább egy más jellegű, mint egy Mezei György, vagy egy Botty József, de összességében egy teljesen más irány volt, de abból is lehetett meríteni, tanulni, és ez nagyon nagy változás volt. Nagyon nagy változás volt az életemben.
1: A siker által a világnak milyen arcát ismerted meg? Hová csöppentél, hogy érezted?
0: A falumban nagyon szerettek, és itt Budapesten történt meg az a nehézség, amire nem is gondoltam, hogy egyáltalán létezik. Mert minket tényleg otthon mindenki szeretett, a környezetünkben. És amikor jön a szurkolóktól az a rigmus, hogy Pisont István a legnagyobb cigány, és akkor tudod, úgy azt mondod, hogy mi ez a világ? Milyen világba csöppentem? Milyen értékek mentén, és mi lesz ebből? És ugye akkor még nincs bajnokság, nincs kupa, nem is ismernek, szóval nagyon nehéz volt ezt megélni, akkor volt olyan gondolatom, hogy fogom magam, és engem otthon szeretnek, és én megyek haza. És utána, igen, jön a családi segítség, az edzőimnek a pedagógiai tanítása, és utána nem beszélve az anyagiakról. Az az anyagi segítség, az anyagi támogatás, ami már fizetéssel járt, prémiummal járt, és különböző dolgokkal, és akkor az már hoppá, hát ki tudom fizetni édesanyám házát, tudok segíteni, hazaküldeni, tudom segíteni a testvéreimet, stb.
1: Kik voltak azok, akik támogattak igazából téged?
0: Hát mindenképp a szülők, ugye az édesanyám és a testvéreim, a családtagok, rendkívül fontos volt ez a szerep, és ugye azok az edzők, akikkel együtt dolgoztam, játékostársak.
1: Hamar sikerült megtalálni a közös nevezőt?
0: Hamar. Hamar, mégpedig azért, mert látták, hogy én nagyon szorgalmas vagyok, alázatos vagyok, és hogyha ők elfordulnak, akkor én is ugyanúgy 100%-on dolgozom, és tudták, hogy nem kell külön engem csekkolni, kontrollálni, stb. És ez a bizalom, ez kialakult kettőnk között. Ez egy rendkívül tényleg bizalmi kapcsolat alakult ki, és természetesen a teljesítmény, ami mellette volt, az meg biztosította őket arról, hogy jó úton járunk, és fejlődőképes vagyok, csak tapasztalatra van szükségem. És ez meg fog oldódni.
1: Mi lett volna az, amit még el szerettél volna érni a futballterén?
0: Hát a válogatottságot említettem a kezdetén, az rendkívül sajnálatos, hogy nem tudtunk világversenyen részt venni. Mindig valami, és valahogy nem sikerültek a dolgaink, de legfőképp én arra vezetem vissza, hogy nem voltunk olyan közösség, ami kellett volna ahhoz, hogy az átlendítsen minket a nehézségeinkkel, illetve hát arra nem is beszélve, hogy rengeteg szövetségkapitányunk volt, rengeteg elnök, az MLS elnökség úgy váltotta magát, mint nem is tudom, évente szinte. Szóval nem volt az állandóság, amire szüksége van ennek a sportnak, hogy kialakuljon az a bizalmi dolog, illetve szakmai elképzelés, célok, stb. Szóval nem volt meg az, ami kell ehhez, így utólagosan így lehet látni a dolgokat. Összességében nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egyrészt a Honvédba, egy olyan tradicionális hagyományokkal bíró klub, amely egy Puskás Ferencet, egy Bozsik Józsefet, egy Tihi Lajost, Kocsis Lajost, és sorolhatnám Kozma Mihály, és még nagyon-nagyon sok Pintér Sanyiéktól, Détári Lajos, és rengeteg név ki tudott nevelni, és nagy klubbá tudta emelni ezt a klubot, és megmondom őszintén, hogy ezeket az emberek

0: őket megismerni, velük együtt lenni, soha senkivel nem cserélnék. Soha senkivel. Az életemet nem cserélném
1: el. Na meg a fiataloké a jövő, úgyhogy azért ebben te bőven részt veszel, és most kezdjük az egyikkel, ugye a Budapest Honvéd FC egykori klasszisa és válogatott futballistájaként, ugye most aktív pályafutásodat befejezve edzősködni kezdtél, jelenleg a Budapesti Honvéd utánpótlás edzőjeként a feladatköröd ugye az egyéni képzés.
0: Igen. Hát a jelenlegi feladat, ugye visszatértem a Budapesti Honvédhoz, mert ilyen kis apró szakaszai voltak az életutamnak, és ugye elkerültem Zalaegerszegre, pályaedzőként dolgoztam NB1-ben, és visszatérve a Honvédnál, ebben a feladatkörben nagyon szeretek lenni. Sokkal közelebb vissza a játékoshoz, egy sokkal közelebbi kapcsolatot épít, de legfőképp ugye itt a középpások és a támadóknak a feladatkörével kell, hogy találkozzak, és ebben próbálok nekik segíteni. És egy nagyon fontos dolog, hogy az én egyéni képzés feladatköröm nem csak arról szól, hogy ugye fölveszem a labdákat, meg a zsákot, és megyek a labdákkal, meg a játékosokkal, és ott gyakorolunk, hanem ez egy sokkal elemzőbb, sokkal, hogy is mondjam, mélyebben tudja ezeket vizsgálni, ezeket a feladatokat videóelemzésektől kezdve. Rendkívül sok feladat van, és mellette az edzésen való részvétel. Szóval benne vagyok az edzésben, úgy, mint egy pályaedző. És ha valami olyasmi van, ami fontos, és amit én látok játékhelyzetet illetően, akkor én abban segítek neki. Akkor én abban beszélek vele. Akkor én abban tanácsot adok. Abban én. Szóval rengeteg olyan dolog van, hogy nem csak külön foglalkozás, hanem benne az edzésen való aktív részvétel. Ugye az U17-es, U19-es korosztálynál vagyok, illetve az NB2-es felnőtt csapatnál, de mindig úgy tudom ütemezni a dolgaimat, hogy szinte majdnem mindig ott vagyok az edzésen. Nagyon szeretem.
1: A tehetséges fiatalokkal való foglalkozásod itt ugye nem áll meg, hiszen ugye a Pisont István tehetségkutató alapítvány által hátrányos helyzetű gyerekeknek segítesz, tehetséges utánpótlás korú labdarúgó fiatalokat támogatsz.
0: 2009-re vezetem vissza a dolgot, amikor kim voltam Egyiptomban a világbajnokságon, és ott képzeld el, a dél-afrikai csapat megérkezik a pályára, és mi már öltözünk az öltözőbe, és egyszer csak valami zenei dob, meg mit tudom én, ilyen különböző hangokat hall az ember, és jönnek be táncolva a dél-afrikai csapat. És mondom, ezt nem hiszem el. Olyan, mintha megnyert meccs után te távoznám, és akkor táncolod, igen, az igen, kicsit izzene. Ezek a meccs erőt. És azt mondtam ott magamban, hogy pont a Egervány Sanyi bát kérdett, te Sanyi bácsi, ezt hallod? Azt mondja, ezt látom is. Azt mondja, egy szemem van, de látom is. És azt mondja, hogy ez a kultúra. És akkor jött el ez a gondolatom, hiszen volt egy játékosunk, a Balogh Norbi, aki annak idején ugye felfedezettünk volt, és ebből indultam ki, hogy szóval ezt nekem meg kell csináljam. És elindult egy gondolat, és ez a gondolat vitt végig, hogy a saját hagyományaink szerint próbáljuk meg ezeket a gyerekeket összeszedni.
1: De magyarok is jelentkezhetnek.
0: Magyar hátrányos helyzetű, legfőképp ugye cigány gyerekek, igen, vannak benne, de összefogni őket, és nem csak a futball, hanem a zenei világ, mindenki bekapcsolódna ebbe, hiszen a tanítás, a nevelési része, ez nem csak a futballra érthető, hanem több szegmensére, hiszen vannak nekünk nagyon nagy értékeink, komoly értékeink az életünkbe, az országunkba, más területen, nem csak a futballban, a zenei világban, az orvosok között sok olyan értékünk van már. Szóval büszkén vallhatjuk magunkat, mert sok területen jó és híres cigány emberek kerültek felszínre, és ezért gondoltam azt, hogy adjunk nekik lehetőséget, kitörést, továbbra is azt gondolom, hogy számukra kitörés lehet ez, és csak meg kell találni őket, és foglalkoztatni őket. Ezért szerettem volna nem csak havi egy vagy két alkalommal való foglalkoztatásra, hanem napi foglalkoztatást. Na ez lett volna az a foglalkoztatási módszer, ami a szakma totális átadása. Szóval én prolicenszes edző vagyok, én mindig mondtam a állami vezetőknek már 2000-nagyon-nagyon régóta, én 2015 óta alapítottam az alapítványt, 2015 előtt, ugye 2009-ről beszéltem a világbajnokságról, 2009-es időszaktól folyamatosan hangoztatom a vezetőink felé, hogy szükségünk lenne egy ilyen helyre, ahol ezeket a gyerekeket összefognám, stb. Feladnék mindent ezért a dologért, de hogyha lenne egy ilyen szakmai munka, amit előkészítünk és megoldunk és megcsináljuk, 55 évesen, nekem igazából tényleg csak az lehet a célom, hogy 55 évesen ezt egy 10 évig, 15 évig vinni, és kitermelni, vagy kinevelni, kiválasztani egy olyan tanítványt, aki tovább viszi. De hát sajnos nincs napi foglalkoztatás, csak ilyen programjaink vannak, ahol szintén van lehetőség, mert a legjobbakat azonnal elirányítjuk olyan helyekre, ahol ugye fontos, hogy tovább tudjanak menni a gyerekek.
1: Megtalálni vagy megtartani nehéz ezeket a fiatalokat?
0: Most már talán megtalálni is, mert nagyon sokan fiatalon bizonyos értelemben nem látják azt a képet, azt a jövőképet, ami...
1: Meg messze van az a jövőképé, az, az még jóval odébb van.
0: 14-15 évesen ők már, tudod, akarják látni, hogy mi van, és ezért lenne jó ennek a piramisnak a tetejét látni, hogy hol lehet eljutni, mert akkor olyan reményt adnál nekik, ami elgondolkoztatná őket. Ami engem, amit mondtam neked, hogy meghatározta a 80-as éveknek az eleje, ott 10-14 éves kor közötti időszakról beszélünk, ott dőlnek el, hogy maradok-e a futballba, vagy nem. Ha 14-15 évesen nem érzem át ennek a jelentőséget, nem érint meg ez a belső világom, ez nem arra ébreszt rá, hogy a futball, és nincs egy támogató háttér, a családi háttér, ami nekem édesanyám volt. Ha nincs meg ez, akkor elveszett. Ha nem látja, hogy ott van Pisont István, és az a piramis csúcsa, hogy oda el lehet jutni, akkor elveszett. Nem tudja. Nagyon sok kisgyerek elveszik ilyen szempontból. Pedig rengeteg tehetségünk van.
1: És én gondolom, hogy te ezen is dolgozol nagyon sokat, meg ahogy elmondtad, hogy milyen elképzeléseid vannak ezzel kapcsolatban, és amilyen kitartó vagy, én úgy gondolom, hogy ezt meg is fogod valósítani előbb-utóbb. Ugye 2011-ben részt vettél a Boldog Ceferino lovagrend megalapításában, és azóta is a lovagrend sportnagykövete vagy. Milyen karitatív tevékenységet végeztek a magyarság és a cigányság között vagy körében?
0: Jól fogalmaztad ezt, mi az a magyarság és cigányság közötti híd, ami összeköt bennünket. Én azt mondtam annak idején, ezt a Bér Miklós püspökatya indította, és a Székely János püspökatya vezeti most, és rendkívül hálásak vagyunk ezért a közösségért, mert tényleg egy hidat épít ilyen szempontból is. És azért mondtam, hogy a sport, mert az áll hozzám közel. Adva van a történet, és ebben van az alapítványi feladatkör. Minden úgy összeáll az egész dolog. Szóval itt hitéletet is, nem csak amit mondtam neked, hogy nagyon sok kapcsolat összerakná ezt a neveltetést, az életútjukat ezeknek a gyerekeknek, a futball, sokoldalúság, ugye a zenei világ, a tanítás, és mellette a hitélet. Szóval rengeteg olyan dolog lenne, amit át tudnánk adni, és én ezt hiszem azt, hogy ezek a alappillérek, ezek rendkívül fontosak az ember életébe.
1: Mit tudhatunk meg a családodról, hiszen ugye a munkád mellett a hitedből eredendően Istentől és a családodtól töltekezel.
0: 1998-ban nősültem, Ági a feleségem, én már 35 éve, 36. éve lesz most májusban, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, két gyermekünk van, Patrik és Petra, mind a kettő sporttal kezdett, a Patrik fiam, ő a később a Honvédnál is játszott, a Honvéd Akadémiáján, Petra a ritmikus sportgimnasztika, ő Európa bajnok ritmikus sportgimnasztika győztes volt, majd utána elkezdtek tanulni, a fiam most a Pázmány Egyetemre jár, ő pszichológia szakon, a kislányom pedig az IBS International Business School, egy harmadéves tanuló, nagyon ügyesek, nagyon okosak, intelligensek, azt gondolom, hogy sokra vihetik, mert szeretnek is tanulni, meg jó képességeik, és büszkék vagyunk nagyon a nejemmel, hogy ilyen két családunk van. Mi sportos család vagyunk, nagyon szeretjük, van egy unokaöcsénk, aki rendkívül tehetséges, ő is a Honvéd Akadémiáján van, segítünk neki, szóval így telik a mi életünk. Nincs olyan nap a lányok körében is, ugye, hogy hazatérünk, hogy nem a futball, nem a sport, nem ez veszi körbe a mi kis életünket, ugye nagyon sok téma van, rengeteget beszélgetünk, úgyhogy jó megélni ezt az életet.
1: Pisont István, köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, és ugye még az előtted álló terveket azért valósítsd meg mindenképpen. Kívánom, hogy sikerüljön.
0: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.

0: Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Pór István, a riporter Tótik Enikő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Slušate slovensko narodnosno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Z Bogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje magazinban ma egy osztrák együttest mutatunk be önöknek. Arnold Krisztina vagyok, és a Lauser zenekart választottam a mai félórás műsor főszereplőjének. Ennek két oka is van. Egyrészt a Lauser nagyon népszerű a magyarországi német fiatalok körében, másrészt a zenekar idén ünnepli 25 éves jubileumát. Íme tehát Die Lauser.

A Lauser sikertörténete 1993-ban kezdődött Sinabelkirchenben, Steyerországban, akkoriban trióként. A bőrnadrágról a híres kiltre való átállásuk nem csak a zenei életre gyakorolt jelentős hatást, a duda szerves részévé vált színpadi műsoruknak, és az a tény, hogy minden Lauser zenész mesterien játszik több hangszeren is, évtizedek óta elkápráztatja a közönséget. Élő zenére törekszenek mindig, ami manapság egyre ritkább és ezáltal értékesebb. Koncertjeik hangulata igazolja a koncepció helyességét. Az emberek szeretik ezt a különlegesen őszinte és személyes zenét.

0: A Lauser ugyanolyan élvezettel és szenvedéllyel játszik több száz helyi rajongó előtt, mint tízezres tömegnek. Ausztria legjobb élő zenekara, ahogy a zenei életismerői is megerősítették. Ez a dicséret büszkeséggel tölti el a Lausert, a zenekar számára az élőzene teljes odaadással való előadása, karrierjük legfontosabb mozgatórugója.
1: Wir haben beide

A Lauser zenekarnak évente körülbelül 100 fellépése van, főként Ausztriában. Európa legnagyobb szabadtéri fesztiváljától a Donauinselfesttől kezdve a bécsi Kaiserwiesenig. De nem csak az európai rajongók szeretik a hat sármos kiltbe.

öltözött fiatalembert, a Lauser már kétszer is fellépett Dubajban és Amerikában is. Ott több mint 100 000 látogatót nyűgöztek le zenéjükkel a Milwaukee német zenei fesztiválon,

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 31-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofon

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Romano Dives felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Monika. Május utolsó vasárnapján ebben a hónapban már 5. alkalommal jelentkezünk. Gyereknap van, amikor számtalan program várja a családokat. Például országszerte több mint 400 helyen megnyílnak a hivatásos és az önkéntes tűzoltó laktanyák kapui. A lánglovagok többek között bemutató riasztásokat tartanak, kipróbálhatók lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is felvehetik. Mai műsorunkban is főszerepet kapnak a gyerekek, ajánlom is az előttünk álló óra tartalmát. A legnagyobb érték a színjátszás, ezt vallják a hazai szlovák iskolák diákszínészei, akik legutóbb Szarvason találkoztak. Diákként is fontosnak tartja, hogy a szerb közösségért dolgozzon, kitüntették Jaksics Milost. A folyamatosan változó tájat örökíti meg, Dzsordzsoglu Jorgosz a természet szerelmese, alkotásai most Szentendrén láthatók. A felnőttek táncolnak, zenélnek, a gyerekek versekkel, mondókákkal idézik fel a népszokásokat. Így őrzik a német hagyományokat Budaörsön és Kecskéden. A tanév egyik legfontosabb programja, sportversenyeken mérik össze tudásukat a magyarországi román iskolások Lökösházán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Díjátadóval ért véget a 2026-os országos nemzetiségi rajzverseny és fotópályázat május 19-én. A kiállítással egybekötött megmérettetést már 8. alkalommal rendezte meg. Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja felső tagozatos általános iskolások és középiskolások számára. Az eseménynek idén a Nikola Tesla szerb óvoda is iskola adott otthont. A pályázatok célja az volt, hogy bemutassa a hazai nemzetiségek kulturális örökségét, hagyományait, népszokásait és mindennapi életét a képző és fotóművészeti eszközökkel a fiatalok kreativitására építve.
0: Könyvbemutatót szervezett Gyulán a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége tegnap május 30-án. A szervezet székházában tartott rendezvényen Viszárion Tudérics atya Barátaim a Szentek című könyvét ismerhették meg az érdeklődők. A könyv egy utazásra hívja az olvasókat, elsősorban a gyerekeket, melynek sok tanulsága közül az egyik, hogy a szentek nem a régmúltba veszett hősök, hanem sokkal inkább igaz barátok és példaképek.
1: A Szent Háromság ünnepén, azaz ma tartják az ismert Mária kegyhelyen, a Baranya vármegyei Mária gyüdön a magyarországi horvátok fő búcsúját. Sokan gyalogos zarándoklat keretében érkeztek a kegyhelyre, a délelőtti horvát nyelvű szentmisére. Ezt követően keresztúti ájtatosság következett szintén horvát nyelven, majd a nap végén közös énekléssel zárul a Mária gyüdi Szent Háromság napi horvát búcsú.
0: Kiállítás megnyitóval egybekötött rendezvényt szervez a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár június 3-án, szerdán, a Magyarországi Németek Házában Budapesten. A tükör által homályosan, valamint az Örökségünk, fotók és viseletek a Kalóznói Lux család gyűjteményéből című kettős kiállításon Csorba Károly fotóművész munkáit láthatja a közönség. Az eseményen közreműködnek a Zárer táncgruppe táncosai Stock Johanna és Szabolcs. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni június 2-án 12 óráig lehet a centrum.hu oldalon.
1: Szentendre és a Szerb Egyházi Múzeum kincsei, ezzel a címmel nyílik kiállítás június 3-án 17 órakor a Budai Szerb Egyházmegye, a Szerb Egyházi Múzeum és a Pécsi Szerb Önkormányzat, valamint a Pécsi Szerb Ortodox Egyház közösség közreműködésével a Pécsi Civil Közösségek Háza Pince galériájában. Mudrák Attila fotóművész kiállítását Vukovics Kosta, a Szerb Egyházi Múzeum igazgatója, gyűjteményvezetője nyitja meg. A tárlat június 25-éig látható. Az alkotót Mudrák Attilát hallják.
2: Van egy-két fotó a városról, aztán drónfelvételek is vannak, műtárgyfotók, a győri Madonna, a töttösi Madonna, azon kívül nagyon érdekes, hogy Esztergomban is volt egy szerb templom, de annak az ikonjai ide kerültek a háború után 50-es években Szentendrére, és két nagyon szép ikon itt van ebből a templomból, azokat is természetesen fényképeztem. Aztán ötvös tárgyakat, textíliákat, tulajdonképpen minden, ami itt előfordul. Igazából ez a válogatás, ugye Vukovics Kosta válogatta a képeket, tehát olyan szempontok alapján, hogy ez egy vándorkiállítás, és szeretnék máshol is bemutatni, tehát hogy ezzel bemutassák a Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum legfontosabb kincseit, és egy kicsit Szentendrét is azoknak, akik hát még itt nem jártak sohasem, és valamilyen fogalmuk legyen erről a gyönyörű városról.
1: A Ferencvárosi Szlovák Önkormányzat filmvetítéssel egybekötött előadásra hívja az érdeklődőket június 4-én csütörtökön Budapesten a Közraktár utca 34 szám alatt. Az érdeklődők meghallgathatják Bence Mária előadását, a szlovák vászonkészítők, a vászonkészítés nem csak mesterség címmel.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Gyerekek a gyerekeknek címmel egésznapos rendezvény tartott Szarvason a Vertigo Szlovák Színház május elején. A programban hazai szlovák iskolák diákszínészei és egy ukrajnai színjátszó csoport tagjai találkozhattak egymással, és bemutatták azt a két szlovák nyelvű színdarabot is, amelyek a Vertigo tavaly nyári anyaországi színjátszó táborában születtek. A rendezvényen Bencsik János kollégánk járt.
1: Ez a 31. évfolyam milyen újdonságokkal készültek?
2: Hát a legnagyobb újdonság az főleg technikai jellegű, az, hogy elkezdtük bevezetni, és remélem, hogy ez így lesz majd a jövő években is, hogy YouTube-on streameljük az egész fesztivál.

0: mikroportot, azért, hogy az egész színházteremben jól érthető legyen, és nyilván a stream, a közvetítés miatt is jó hangminőségben tudjuk ezeket az előadásokat közvetíteni és archiválni is. Hisz nem titkolt célunk az, hogy ezek az előadások megmaradjanak a gyerekeknek, hogy visszatudják őket nézni, hogy akár pedagógiai célzattal is a tanárok meg tudják nézni közösen, elemezni tudják az előadást, és aztán később ebből kiindulva javítsanak az előadásokon, vagy esetleg újabb előadásokat hozzanak létre.
1: Kati! Zaszelen gyukást a telefonu! Proszi! Pomozs, mint rohú!
2: Komár Luca vagyok, és a Szarvasi Szlovák iskolából érkeztem.
3: Radicsájna vagyok, és én is a Szarvasi Szlovák iskolából érkeztem. Ugye én játszottam Ludas Katit. Én egy lusta, modern telefonozó gyerek vagyok, és voltam, valamint az előadásban.
4: Neked mit jelent ez a találkozó? A többi csoportot és előadást is néztétek?
3: Igen, néztük. Nagyon jók voltak, és szerintem tanulságosak.
4: Hogyan jellemeznétek ezt a rendezvényt? Mi tetszik benne?
2: Hát örömteli, és itt kijöhetünk a komfortzónánkból.
3: Itt belebújhatunk más bőrébe, tehát más szereplőnek a bőrébe.
4: Te voltál az egyik főszereplő abban az előadásban, amely a nyári táborban született Szlovákiában. Az a címe, hogy az elégedetlen asszony. Miről szól ez az előadás?
2: Hát ugye én játszom az elégedetlen asszony szerepet, és ő egy... Hát egy dobozkában él az utcán, és van lehetősége, hogy kívánhasson egy tündértől, és ő mindig egyre nagyobbakat kíván, és végül ezt a tündér ezt megelégeli, és visszajut abba a kis dobozkájába.
4: És mi a tanúság tehát?
2: Hát ne legyünk önelégültek, és ne kérjünk túl sokat.
4: Szerintem azért ez elég nehéz előadás, hiszen nem csak szöveg van benne, oda kell figyelnetek nagyon egymásra, zene is van, ének, nem tudom, számodra mi a legnehezebb?
2: Hát az éneklés része.
4: A gyári drámatábor mit jelent neked? Hogy érzed magadot?
2: Hát ott például próbákat emelném ki, hogy mindig jó hangulatba telnek, és ha el is rontjuk, akkor újra kezdhetjük, szóval nincs sok hibázás.
4: És mi a legnagyobb élmény?
2: Az, hogy játszhatunk.
1: Roszkaszujem, abiszom szapnyed, a nányesz volgús áj, szala královnou celého sveta.
4: Árva Janikó, a Szarvasi Szlovák Általános Iskola Gyöngy színjátszó csoportjának a vezetője. Nem csak ezen a találkozón vannak jelen, hanem járnak rendszeresen a Vertigo Szlovák Színház által szervezett nyári táboraiba is. Mit jelent önnek ez a találkozó, illetve az, hogy elmehetnek ezekre a nyári táborokra az anyaországba?
5: Azt gondolom, hogy talán ezek a bemutatók a gyerekeknek jelentenek többet, hiszen aki szeret színészkedni, aki szereti megmutatni magát, azoknak fontos, azoknak a gyerekeknek ez az alkalom, amit tanulunk egész évben, azt itt utána bemutathatják, és a megérdemelt sikert, a megérdemelt tapsot itt nyerhetik el. A drámatábor az viszont mindannyiunknak egy nagyon nagy örömforrás. Ha kezdhetek magammal, akkor azt emelném ki, hogy én ott rengeteget tanulok, hiszen én egy teljesen amatőrként csöppentem bele egy körülbelül 5 évvel ezelőtt. Nagyon lelkes amatőrként, mert szeretem a színjátszást nézni, és nagyon szeretem az előadásokat. És itt a pedagógusoktól, Peter Hudáktól és Margitka Garajszkitól rengeteget tanultam, hogy hogyan oldjanak meg bizonyos szituációkat, hogyan lehet egy kicsit emeltebbé tenni a hangulatot. Hát a gyerekek pedig nagyon-nagyon jól érzik magukat, és akkor még így kevés ezt kimondva. Volt már olyan, hogy pityeregtek, hogy haza kell menni a táborból, barátságok kötődnek ott, és hát ők is rengeteget tanulnak. És nem utolsó sorban a szlovák nyelvet gyakorolhatják, hiszen nálunk ma már a családokban nem beszélnek szlovákul, már egyáltalán nem mondhatjuk. Talán még egy-két nagyszülőnél elpottyan egy-két szlovák mondat, de kevés. És ezek azok az alkalmak, amikor igazán gyakorolni tudják a szlovák nyelvet.
4: Az egyes színjátszó szakkörök vagy drámapedagógiai csoportok vezetői bemutatták a csoportokat, és bizony nem egy tanárnő kiemelte azt, hogy mennyi mindent tanult már itt a Vertigo Szlovák Színházban, hiszen e köré a találkozó köré még számos szakmai dolog csoportosul, ahol például metodikai segítségeket kaphatnak a tanárok, ilyenek a nyári táborok, feltétlen terveze más

0: valamit a Vertigo, hogy segítse ezeket a drámaköröket.
1: Őszintén ez engem is meglepett, hogy ilyen pozitívan jeleztek vissza most a drámakörök vezetői, hogy milyen sokat jelent nekik egyrészt ez a Gyerekek a Gyerekeknek fesztivál, másrészt pedig a nyári drámatáborok, amelyeket a Vertigo Szlovák Színház szervez. Én nagyon szeretném elindítani azt, hogy legyen konzultációs lehetőségük. Tehát, hogyha problémájuk van szöveget kiválasztani, vagy már egy létező irodalmi mű színpadi átiratának elkészítésében elakadnának, vagy bármilyen szakmai kérdésük lenne, akkor legyen lehetőségük kérdezni, nem csak ezeken a kiemelt alkalmakon, hanem az év folyamán. Úgyhogy ennek kapcsán készítünk elő egy anyagot közös együttműködésben pedagógusokkal, hogy hogyan tudnánk ezt a kommunikációt még napra készebbé tenni, és még inkább gyakorlatorientáltá tenni.
0: A gyerekek úgy látom, hogy jól érzik magukat itt, de nyilvánvaló, hogy nagyon várják már a nyári szünetet is. Lesz-e drámatábor?
1: Igen, az idei évben is tervezzük. Az utolsó júniusi hétben lesz a Tátrában az általános iskola szóló drámatáborunk. Ugyanúgy két csoportot szeretnénk. Peter Hudák és én leszünk majd az egyik és a másik csoport vezetői. És a középiskolásoknak is szeretnénk megcsinálni a szokásos műhelyünket, színjátszó műhelyünket, ahol ők is majd bepróbálnak egy darabot. Én azt gondolom, hogy az eddigi években kialakult szokásrendszer az jól bevált, mert számítanak rá, már jelentkeznek a gyerekek. A pedagógusaiknál már kaptunk erről visszajelzést, úgyhogy ugyanazt szeretnénk megcsinálni, amit az eddigi években is.

0: Műsorunkban múlt héten hallhatták a budapesti Nikola Tesla szerb gimnázium tanulóinak ballagásáról szóló riportunkat. Ezen az ünnepségen több diák is kitüntetésben részesült. Közöttük volt Jaksics Milos, akinek a szerb országos önkormányzat a kiváló diák díjat ítélte oda. A kitüntetettel Mándić Predrag beszélgetett. Az interjú elején hallgassák meg, hogy hogyan jelentette be a díjazott nevét dr. Lasztyit Jovanka, a szerb országos önkormányzat elnöke.
1: Ove godine nagradu Jan Prominent dobio je Miloš Jaksić!
2: Gratulálok, hiszen a prominens diák titulust Jaksics Milos nyerte el, meglepte azoknak a döntése, akik végül önt hozták ki győztesnek, nem is tudom, hogy győztes, de ezt az elismerést ön kapta.
3: Kicsit meglepett természetesen, de a sok munka, amit belefektettem, azért így kifizetődött, úgyhogy mélyen azért reméltem, hogy valami kitüntetésben azért részesülök. Úgyhogy igen.
2: Minek köszönhetően kapta ezt a kitüntetést ön szerint? Hiszen azt mondta, hogy elég sokat dolgozott, gondolom, hogy több területen is oda tette magát.
3: Így van, elsősorban a tanulás miatt, amit ugye hát a gimnáziumban is 4 éven át folyamatosan tettem, tanultam, de azon kívül táncolok, ugye néptáncolok, meg a kulturális életben is részt veszek gyakran, amikor tudok és van időm, úgyhogy valószínűleg ezek miatt kaptam.
2: A szerb országos önkormányzat elnök asszonya, a dr. Lasztyit Jovanka külön kiemelte, hogy annak a fiatal embernek ítélték oda ezt az elismerést, akinél tulajdonképpen látták azt, hogy évről évre fejlődik, sokat tesz a szerb közösségért.
3: Igen, hát próbálkoztam életem elejétől ugye a szerb közösséget ápolni, a kultúrát, meg a nyelvet, ez az egész életemben nagy részt vett, úgyhogy hát igen, próbáltam.
2: Milyen volt ez az elmúlt 4 év, hiszen itt mai nap folyamán egy periódus, egy időszak zárul le.
3: Nagyon jó 4 év volt. Voltak nehézségek, volt jó társaság, voltak jó programok, osztálykirándulások, úgyhogy felejthetetlen 4 év lett.
2: Hova tovább?
3: A Corvinus Egyetemre jelentkeztem pénzügy és számvitel szakra, ez a fő cél.
2: De biztos vagyok benne, hogy az egyetemista élet mellett azért fog jutni idő a magyarországi szerb közösségre, a szerb folklóra, a szerb kultúrára.
3: Mindenképpen nekünk, itteni szerbeknek ez az első, ez a fő, úgyhogy ezt nem lehet mellőzni.
2: Köszönöm, gratulálok!

0: Still Life címmel nyílt kiállítás május közepén Szentendrén, Dzsordzsoglu Jorgos alkotásaiból. Jorgoszt az idősebbek a vízöntő, a kolinda, a gép folklór és a bárbaró, a fiatalabbak pedig már a méltán népszerű balkán fanatik zenekar frontembereként ismerhetik, de a zene mellett sokoldalú képzőművészként is jegyzik. Fest, fényképez, és mindezt elsősorban lakóhelyén, Szentendrén. A lakástárlat galéria kiállításán csendéleteiből és az ártéren készült munkáiból látható képek. A művésszel Agárdi Elektra beszélgetett.
1: Háromfajta munkasorozatom van, az egyik a tájképek, a másik a csendéletek, és aztán ilyen egy kicsikét egy avantgardabb műfaj, amit nagyon szeretek. Sokszor van olyan, hogy az ember egy témában elfárad, hogy kis pihenőt tart, és mire visszaállnék a helyzethez, akkor már jön egy másik ötlet. Tehát folyvást formálódnak a témák. Ha nem tudok váltani, akkor nem dolgozom. Tehát erőltetni nem erőltetek semmit. És a szemem az állandóan forog, pörög, néz, fotózik a szemem. Tehát, hogy a városba csavargok, vagy itt a Szentendrén az ártéren, a Dunai részen, átmegyek a szigetre, és azok az élmények, amik hatnak rám, azokkal jövök haza, majd aztán elkészítek egy pár vázlatot, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy hova is helyezem ezeket a látványokat. Mert van, amikor geometrikusan jelenítek meg, van, amikor lírai, absztrakt formájában, és van, amikor a fotót is felhasználom, és azt az olajjal keverem, és abból aztán kreálok, mint amit itt láthatunk, abból kreálom ezeket a képeket.
2: Van kedvenc helyed Szentendrén, ahova kijelsz?
1: Hát igen, az a Papsziget, aminek nagyon jó hangulata van, és szívesen laktam volna ott is, de mivel ártér a helyszín, nagyon macerás ott élni. Irigylem azokat, akik ott laknak, és ott ezt élvezik, ezt a csodaszép táját. Sokat sétálok, állandóan érnek benyomások, állandóan változik a sziget, formálódik. Soha nincs az, hogy elkészítek egy dunaparti munkát, képet, és egyszer csak, mint tudom én, arrafelé járok 2-3 év múlva, és azt látom, hogy eltűnt. Kivágták, mert elkorhat, mert tönkrement. És aztán helyette, most már nem látom, hogy helyette történne bármi is, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, de próbálom megmenteni ezeket a dolgokat. Tehát ez a múlandó világ, vagy múló világ, ezt próbálom én valahogy elkapni abban a pillanatában.
2: Mit ad neked a természet? Fontos neked?
1: Hogy ne lenne fontos? Napi szinten van fontos. Ugye a hírekben is mondják, hogy tessék fölvenni egy kabátot, vagy egy sapkát, vagy bármit. Szóval én minden évszakot szeretek. Nekem teljesen mindegy, hogy mínusz 20 van, vagy plusz 20 fok van. Úgy, ahogy van, én azt úgy szeretem. Nem alkalmazkodom, hanem szerencsére élem ezt az éghajlatot. És itt Magyarországon leginkább. Tehát járok Görögországba, ott belehalok, ezekben a nyári őrületekben. Én az itteni klímát, meg az itteni, tehát ide születtem. Tehát akármennyire görögöznek, meg görögnek vallanak, meg görögnek vallom magam. Én úgy érzem, hogy ez az otthonom. Görögország az a hazám, de ez az otthonom, és én haza szeretek járni. Tehát bárhova megyek, én vissza akarok jönni.
0: Ha a Szentendrén járnak és útjuk a városközpontba vezet, a kiállítást június 7-éig, csütörtöktől vasárnapig 14 és 18 óra között tekinthetik meg a Városháza tér 4 szám alatti galériában.

0: A következő percekben a német nemzetiségi hagyományőrzés kerül előtérbe. Először Budaörsre látogatunk, majd a Komárom-Esztergom vármegyei Kecskédre. A budaörsi Wunderkäfer tánccsoport május 16-án ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a helyi Jókai Mór művelődési központban, ahol jelenlegi és egykori táncosok, zenészek, valamint helyi német nemzetiségi csoportok is felléptek. Selmeci Márta Michelbergerné Kaiser Szilviával, a tánccsoport tagjával beszélgetett a közösség történetéről, a hagyományőrzésről és a budaörsi népviseletről.
1: Michelbergerné, Kaiser Szilvia vagyok, és a tánccsoport 25 éves évfordulát ünnepeljük a mai napon. 25 éve folyamatosan, rendszeresen hetente összejövünk, táncolunk, koreográfiákat tanulunk, de mindenféle egyéb ritmusgyakorlat is van, amivel tudjuk a saját ritmusérzékünket fejleszteni, meg szinten tartani. Főleg 50 és 60-70 év közötti emberekből áll a táncsoport, de most már jönnek fiatalok is. Van egy-két fiatal pár, aki csatlakozott. Amikor kezdődött az egész, akkor még nagyon kevesen voltunk, akkor egy ötlet volt, hogy legyen budaörsnek, mivel német nemzetiségi iskolák vannak, meg hagyományőrzés van, ápolás van, hogy legyen táncsoportja, és eleinte pedagógusok jöttek, óvónők jöttek táncot tanulni, de aztán ez így átalakult, és ismerősöknek voltak, és akkor most már vegyes, tehát nem csak pedagógusokból meg óvónőkből áll, hanem mindenféle szakmából vannak itt a táncsoportban.
2: Így kezdődött, és akkor ugye most már a 25. jubileumi rendezvényen vagyunk. Volt esetleg olyan pont, ami így nagyon fontos volt, ami úgy máig nagyon emlékezetes?
1: Mi abba hagytuk a táncot egy időre, mert a gyerekeink kicsik voltak, és nem emlékszem, hogy egy pár évig nem voltunk, és akkor volt egy svábbál az egyik iskolába, a Hermann iskolába, és akkor a táncsoport nélkülünk táncolt nagyon szép táncokat, és akkor a vágyat éreztem, hogy táncoljunk, hogy a férjemmel elhatároztuk, hogy akkor újra csatlakozunk, tehát ez egy ilyen nagyon fontos pillanat volt, és azóta is nagyon szeretem ezt a táncot.
2: És akkor az a cél, hogy ezt folytatja is a jövőben. Vannak kifejezett célok még emellett?
1: Folytatjuk a táncot, én szeretném továbbadni ezeket a koreográfiákat, és mivel pedagógus vagyok, ezért táncot tanított, német nemzetiségi táncot a testnevelés mellett, és nagyon szeretik a gyerekek, tehát nagyon sok ilyen figurás tánc van, amiben tapsós, bújós rétek vannak. Végül is német nyelvterületről származó táncjátékokat adnak elő.
2: És a népviselet az a gyerekeknél is megjelenik?
1: Igen, a gyerekeknél is lehet majd látni a nap folyamán, hogy hasonló viseletben vannak, mint mi. A népviselet, ami nagyon-nagyon szembetűnő, a kék harisnya. Nekünk a táncos népviseletünk most csíkos szoknya, sejem kötény, fehér blúz és nagyon szép mellény.
3: A budaörsi jubileumi ünnepség után most Kecskédre látogatunk, ahol a májusfa döntés alkalmából óvodások, iskolások, tánccsoportok és dalkörök léptek fel, a zenéről pedig a Stokkerály trió gondoskodott. A következő riportban Geist Mártát, a kecskédi német nemzetiségi óvoda pedagógusát és a helyi német nemzetiségi önkormányzat képviselőjét hallhatják.
4: Az idei évben lesz 130 éves az óvodánk, ugye német nemzetiségi óvodaként működünk, jelenleg három csoportunk van, 78 gyermekkel, mind a három csoportban foglalkozik német nemzetiségi óvodapedagógus a gyerekekkel. A mindennapokban próbáljuk beleépíteni nyilván a korosztályhoz mérten a német nyelvet, ugye ez mondókákba, dalokba, versekbe, illetve a napirendhez kapcsolódóan is az irányításban benne vannak a német kifejezések.
2: Megjelenik a dialektus is egyébként, tehát a kecskédi nyelvjárás?
4: Igen, megjelenik. Próbáljuk fenntartani ezeket a sváb mondókákat, dalokat, versikéket, átadni a gyerekeknek, hogy amíg még lehet, azt minél hosszabban tudjuk vinni tovább.
2: Hogyan reagálnak a gyerekek egyébként ezekre a hagyományokra? Ez új nekik, vagy vannak olyanok, akiknek ez már itt teljesen megszokott otthonról például?
4: Van, akinek új, mert több gyermekük van, ahol már sajnos a sváb gyökerek ott vannak, viszont ugye aktívan nem használják már a nyelvet, úgyhogy azt mondhatom, hogy új. Vannak családok, ahol még elenyészően használják a nyelvet, is. Próbáljuk így a nevelésbe, az óvodai nevelésbe ezt azért megtartani, fenntartani.
2: Akkor most ugye említettük a mondókákat és a mindennapi tevékenységet.
3: tevékenységeket. Igen. De hogy akkor táncoktatás is van a csoportokon belül?
4: Igen, táncolunk is velük. Most ugye a műsorban a nagycsoportos óvodások léptek fel. Van rengeteg zenénk, és ehhez kapcsolódóan mindig olyan táncmotívumokat rakunk bele, vagy kapcsolunk össze a zenével, amit ők ugye meg tudnak csinálni. Mert azért az iskolásoknál már egy kicsit más, meg nyilván a felnőtteknél is, hogy rendes koreográfia alapján mi azért a lépéseket úgy alakítjuk ki, hogy a gyerekekhez mérten, de igen, ez is a mindennapi nevelésünk része.
3: Látható, hogy népviseletük is volt.
4: Így van. Így van, szerencsére a nemzetiségi önkormányzatnak köszönhetően tudjuk bővíteni folyamatosan a ruhatárat, úgyhogy több garnitúra ruhánk van most már a lányoknak is, a fiúknak is.
3: Egy kicsit akkor kérdeznék a jövőbeli tervekről is, akár legyen szó az óvodáról, akár a Német Nemzetiségi Önkormányzatról.
4: Minél tovább fenntartani a hagyományokat. Ezt a kis, mondhatom, hogy varázst, amiben itt tudunk a gyerekekkel lenni, meg a településen lenni, ameddig lehet. Bízunk benne, hogy sokáig még.

0: Pénteken, május 29-én rendezték meg a magyarországi román iskolák sportversenyét, a Barátság kupát. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Magyarországi Románok Kulturális és Közösségi Háza, valamint a Lökösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A sporteseményt a helyi általános iskolában és a mellette lévő focipályán tartották. Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke kiemelte, az esemény több volt, mint egy egyszerű sportprogram. Bauer Ádám összeállítása.
1: Trebuie să fie despre prietenie, precum și este și numele cupei. Deci aici copiii trebuie să se cunoască.
2: Nem az eredmény a legfontosabb. Itt lehetőségük van a gyerekeknek, hogy megismerjék egymást, hogy barátságokat kössenek, mert 8-10 iskola vesz részt a kupán. Szegedi diákéveim alatt én is gyakran fociztam.
1: În timpul facultății, când eram și eu la facultate la Szegedin, cu foarte mare bucurie am jucat fotbal.
2: Mondja Kozma György, a több mint 40 éves múltra visszatekintő sportrendezvénynek hagyományosan két település ad otthont. A Bihar megyei Pocsaj, valamint a Békés megyei Lőkösháza, ahol mindig szeretettel várják a gyerekeket. Balog Istvánnét, a Lőkösházi iskola igazgatóját, és Szaniszló Ferencet, az iskola testnevelő tanárát hallják.
3: Minden második évben, vagy van úgy, hogy még sűrűbben is, mi adjuk ehhez a helyszínt. A mi iskolánk román nyelvoktató, tehát mi a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működünk, ennek ellenére nagyon jó kapcsolatot ápolunk a román nemzetiségi önkormányzatokkal, rendszeresen helyszínt adunk országos rendezvénynek is, ilyen ez a Barátság kupa is. Mi büszkék vagyunk erre, hogy helyszínt adunk ennek a kupának, nagyon jó, a gyerekeinknek is találkoznak más román nyelvet tanuló iskolák diákjaival, több barátság szövődött már.
4: Ez egy vándorkupa, hol Pocsaj, hol Lőkösháza rendezi meg. Számunkra ez a tanév szerves részének az egyik legfontosabb programja. A Barátságkupa ugyanúgy majd télen, a tél végén a Farsangkupa is. Hát ez egy aktív, szerves része a mi iskolai tanévünknek a programok között. Elsősorban azért lett ez megszervezve, hogy a gyerekek találkozzanak, esetleg barátságok szövődjenek.
3: Megismerjük a pedagógusokat, és büszkélkedhetünk az intézményünkkel, hiszen mi kicsik vagyunk, de mégis így teret kapunk egy szélesebb körben is. Hírünket viszik ebben a közösségben, és fontos, hogy a román hagyományok ápolását ezzel is tudjuk segíteni.
2: A Lőkösházi Román Önkormányzat mindig segített a kupa szervezésében. Szántó György, a testület néhai elnöke szívügyének érezte az olyan rendezvényeket, amelyek a fiatalokat célozták meg.
5: Koskola jó szönlögatúra fiekáre zi, când am timp sau așa sunt că ceva trebuie să ne vorbim.
2: Az iskolával én napi szinten tartom a kapcsolatot. Rendszeresen egyeztetünk az igazgatóasszonnyal, és amikor bejövök ide, a gyerekek nagy örömmel fogadnak. Körbevesznek, és azt kérdezik, Gyuri bácsi, mikor megyünk megint focizni?
5: Unde merem la futbal, Gyuri bácsi, să merem la futbal.
2: Mondta egy korábbi kupa alkalmával Szántó György, a Lőkösházi Román Önkormányzat 2021-ben elhunyt elnöke.
3: A gyerekeink Gyuszi bácsia volt ő, nem csak a sportrendezvényeken, minden közösségi rendezvényünkön meghívottként, és gyakran anyagi szponzorálóként is részt vett ő és a helyi nemzetiségi önkormányzat, mindig szeretettel fordult felénk, nagyon sok támogatást kaptunk tőle, és valóban a kupa szellemi atya is ő volt.
4: Valóban gyerekek, mint jó barát tekintettek rá, jó magam, engem is beleértve.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a hazai szlovák iskolák diák színjátszóinak szarvasi találkozójáról. A kiváló diákdíjjal kitüntetett Jaksics Milosról, Dzsordzsoglu Jorgosz szentendrei kiállításáról, a budaörsi és a kecskédi német hagyományőrzőkről, valamint a magyarországi román iskolák lökösházi sportversenyéről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Farkasok falkában. Marine Petrosyan örményköltő verse, fordította Kali Kinga. Álmomban kicsi voltam, talán 3 éves lehettem, de te felnőtt voltál, éppen mint most vagy, és láttam a farkasokat falkában közeledni lassan. Olyan kicsi voltam, nem is tudtam, minek hívják őket. Nem ismertem ezt a szót, farkas. Te olyan magas voltál, hogy a sikolyomat meg sem hallottad volna, de nem sírtam, láttam, egyedül vagyok. Csak álltam ott, és néztem, ahogy lassan távolodsz. Ott álltam, néztem a farkasokat, amin közelednek.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.